0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.

0: Dead to the sound of the underground.
1: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
2: De csá, Fluor Tomi vagyok.
3: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
4: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
5: Hombai PG vagyok.
6: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
7: DJ Junior vagyok.
8: Pitagjú Rádió.
9: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Hey yo, this is Sean Paul. Got you so high, and I know you lie. Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Zsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kisnagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: kavargat, élő vízben, csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon.

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Bitangyó Rádió.

Helyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül minden héten Beattel.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: A Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Italk jó rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Ez a Bitangyó Rádió. Rádió.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: Vitam de Rádió.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést, meg Bittangyó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak az úr 2026. esztendejének 10. havának 11. napján, vasárnap reggel 8 óra 3 perckor. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak, köztük az

azoknak, akik már itt vannak velünk a Bitangyó Rádió chat falán is, emek kora reggeli órán, így Pacsi Rolinak és Pista 67-nek, és egy hatalmas nagy anós puszi Máriának, a Katának, na meg a mi kis csámpás Rozingnak is. Örülök, hogy ma reggel is velem tartotok, érezzétek bitangyól magatokat. Egészen 10:00-ig, ugyanis ma is addig gőzölök majd nektek a best. És ahogy azt már ilyenkor tőlem megszokhattátok, hamarosan indul majd az óra a hajrán magyarok, azaz a magyar zenei blokkal, benne olyan előadókkal, mint Takácsi Nikolász, a Punani Masszív, első emelet Hevesi Tamás, Belmondó, Kovalszkina meg a Vega, vagy éppen a Tankcsapda.

0: De természetesen rajtuk kívül is még sok remek magyar zenekar vár ma reggel is rátok, és a műsor második felében pedig majd úszkve a második órájában érkeznek a külföldi előadók. Többek között itt lesz Elle Fairbairn, Regina vagy a Vanilla Ice, de tója mégis duruzsol ma reggel a fülötökbe a Right Side Fred, Tan Lok vagy éppen a Maroon 5. Úgyhogy érdemes lesz már reggel is velünk tartani és együtt kortyolgatni a forró gőzölgő beszkafit, unatkozni nem fogtok, ezt megígérhetem. Lesz itt kérem szépen ma reggel is minden. Fisi-fosi, húgyi-bugyi. Na meg ahogy ígértem, egy kis szex vajon mi. Úgyhogy nem is szaporítom tovább a szót, útjára engedem a muzsikákat. Kezdődik az egy óra magyar módra, magyarán szólva. Indításnak berepülnek ők, azaz a repülők, és beköszönnek, hogy jó reggelt! Hajrá, hajrá, hajrá, egy óra, hajrá, magyar módra, magyarán szólva. Úgyhogy good morning, sunshine! Éleszétek a parazsat és szítsátok a tüzet. Csak meg ne égess azt átokat.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, az álom az ágyunkba hamar itt hagy. Hány másodperce?

0: Jó reggelt! Na gyertek, bitangok, van hely! Bújjatok ide mellém, ha nem is az ágyba, de a Bitangó Rádió csetfalára mindenféleképpen. Érezzétek, élvezzétek a ma reggel is forró gőzögő beszkafit. És benne a válogatott muzsikákat.
1: Jó reggelt! Ebben az ágyban csak én lakom, nem vágy. Itt van hely, ha kérem.
0: Repülők Szolnoki Peti féle megerősítése után hamarosan érkezik öt Takács Nikolász. Ti pedig fogadjátok meg a tanácsát.
1: Jó reggel!
0: És ha eddig nem tettétek volna, akkor hangolódjatok ránk.

Előhelyezett csajok és urak! Van-e, aki rátok hangolódjon? Nagyon egyszerű, tekerjétek meg, és nézzétek, hogy élezze az a műszer.

Szóval 12 perc van a lejátszóban Takács, én Nikolász, és rád hangoltam. Ahogy akarod. Bizony, bizony a tűzzel játszani jó dolog. Nálunk pedig bitang jó. Kalapos hosünk Takács, én Nikolász, után már is érkezik az éterben. A Punani Massif. És az IMPM Music. Az az éjjel-nappal zene. És hamarosan szól majd tőlük az Élvezd. És tegyétek majd ugyanezt ti a Best Coffee-val.

Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangyó Rádió.

0: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang Jó Rádió, mert ritmusos.
1: Na kutyuljatok meg! A kávétokat, aztán pedig kortyoljatok majd egy jó nagyot a...
2: Faladáktól tajtékzik a tenger.
1: Gőzölgő jóból.
2: Teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillaták.
1: Teából, teából.
2: Tenták, élvezd amíg van mit, mint
1: az... Éppen másból.
2: Nem attól haladsz előre, ha össze...
1: A lényeg az élvezet.
2: Vagy piszkosol, az biztos minden úsz...
1: Ami a zenéhez elvezet.
2: Biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolul.

világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanult belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.

0: nekem jó, jó, neked. Ha neked jó, akkor pedig jó, neked.
1: Mindegy a szerepet. A lényeg a
0: szerepet élve. 8.18-as percen ez mindig a Bitang Jó Rádió, benne pedig a Forum Gőzögő Beszkafi Jetskivel egészen 10.00-ig.
1: Ami marad itt, ne gondolkodsz túl a dolgokat, mert maradsz valami.
0: Remélem élveztétek az eddig eltelt időt, és a folytatás is hasonlóan fog majd telni.
1: Úgysem élhetünk örökké.
0: Unani Massifék után érkezik az első emelet, aki egy középkori házi buliba invitál majd benneteket.
1: Mégis hozzád szódalom.
0: Tényleg, Bitangok, áruljátok el, de őszintén.
1: Éveszt, hogy látsz.
0: Mikor volt az, amikor utoljára házi buliba voltatok?
1: Szerszer, élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Rabmadár.
2: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó Rádió.
0: És picit a ma reggeli esős hangulatot megidézve, ugyanis országszerte esőre ébredhettünk, de hogy mi vár majd ma rátok, hamarosan elmondom, 8:30 perckor, amikor is érkezek a legfrissebb időjárás jelentéssel. De addig is bulizunk együtt az első emelettel.

Úgy látom, Csápás Rozi is visszatért, hogy kivehesse a részét ma reggel is a jóból. Újra aktivizálta magát a Bitangó Rádió chatfalán. Eddig minden bizonnyal tett, vett és rendezkedett a háttérbe. Készítette elő a terepet ahhoz, hogy felhőtlen boldogságban élvezhesse a hátralévő kicsit kevesebb, mint 2 óra hosszát. Mert bizony, hogyha valaki csatlakozik hozzánk, azt egy életen át kell majd játszani. És hogy hogyan is kell ezt csinálni, hogyan is kell ezt tenni? Hamarosan elmondja nektek az érkező Hevesi Tomi. Remélem beskáláztatok, mert hogy most énekelni fogtok, az biztos. De előtte azért még érkezik egy rövid reklám.

muzikánk azt mondja, hogy még nincs fent. Megmondtam neki, lent se rossz. Sőt, jó. Csak csináld, csináld. Jól csináld. Maximum egy kicsit borzas lesz a hajad. Na, de mi van akkor? A fő, hogy élvezd, amit éppen teszel. Jelj csak nagyokat, de meg ne égesd a szád szélét. És még azon is túl, ezt egy életen át kell játszani. Ugyanis kávézni csak így lehet.

egy újabb játszani kedvű, mondani játszani akaró játékos kedvű. Bittangyó rádió hallgató érkezett a chatfalra, hogy csatlakozzon eme remek csapathoz ma reggel is. Mikor a hátsó lépcsőt feladult, ő pedig nem más, mint Búbú. Kellemes reggelt és Bittangyó rádiózást neked is. Tölj hátra és kortyolgass te is élvezettel a ma reggel is forrongőzögő beszkafit velem, azaz Jetskivel egészen 10-ig. De pedig hamarosan hozom nektek még az időjárás jelentés előtt a Belmondót, aki arról énekel, hogy kedv van. De ezt ne tévesszem meg senkit, ugyanis kedv majd csak lesz, most vasárnap van.

Bármikor is, ma reggel is nektek szól a Bitangyó Rádió. Hamarosan én is mondom a tutit. Legalábbis időjárás tekintetében 8:30 perckor jövök, és mondom, hogy mi vár majd ma rátok.

Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

0: Pontos idő 8:30 perc, és ahogy ígértem, mondom, mi a tuti, elmondta a belmondó, hogy mi van kedden, szerdán, csütörtökön, meg pénteken, talán még azt is említette, hogy mi van szombaton, de hogy mi van vasárnap, hát arról majd most tájékoztatlak benneteket, legalábbis ami az időjárást illeti. Vasárnap borongós esős idő után szakadozik majd fel a felhőzet, borongós lesz a reggel, még néhol eshet is, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadozik majd a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik majd az észak-nyugati szelet, reggel 12 fokig hűl le majd a levegő, délután pedig 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Hát ezek jó kilátások minden esetre. Én azt mondom, hogy ha valakinek kedve van kirándulni, az mindenképpen vigyen magával esernyőt, esetleg esőkabátot. Vagy ha szereti a természetet, és főleg annak a lágy ölét, akkor a bütangjó szórakozáshoz kellhet még esetlegesen egy szexpartner is. Természetesen csak is az ornitológusok kedvéért, akik majd meglepődve érzékelik a torkos borz hangját, valahogy így hangozhat. Gyorsan előkapják majd a madár határozójukat, és megpróbálják majd megfejteni ezt a rejtélyt. Kedvesben viszont jön Kovaszkina meg a Vega.
1: Te is, egy hullám hosszon. Bitagjó Rádió. Bitagjó Rádió.
0: Na gyertek, bitangok, veszítsük el egyszerre az eszünket.
2: De szarul nézel ki. Minden rendben van? Na jó lett.
0: Mert amilyen hülye vagyok, remélem úgy szerettek, és ha így van, akkor csatlakozzatok hozzám ti is.

0: Szia, hallgatót, üdvözlök a Bitagő Rádió Csetfalán, ő pedig nem más, mint a Nofertiti.
1: Szeretnél többet hallani, bocsáss meg minden magadnak.
0: Kellemes reggelt, Bitangyó vasárnapot, és természetesen neked is élvezetes beszkávé kortyogatást. És már Antom is.

Hé, bitagok, már 8 óra 35 perc. Úgyhogy ha 8-ra akartatok menni valahova, akkor kapjátok össze magatokat, de az se baj, hogyha magukat is akarom mondani, minket is magatokkal visztek. Ugyanis mindenféle mobil applikáció segítségével tudtok majd bennünket hallgatni úton, útfélen, nagy Isten, útszélen is. És így továbbra sem kell majd lemondani az élvezetekről, amit a Beats & You rádió hallgatása jelent, remélhetőleg a számotokra is. És ahogy Kovaszkina meg a Vega énekelte, semmi rossz nem tart örökké, így egyszer én is befejezem, úgy 10 óra magasságában. Amikor is érkezik majd hozzátok Little Lion, hogy tovább szórakoztasson benneteket 2 óroszán keresztül egészen 12:00-ig. Én pedig a folytatásban itt a Hajrá Magyarokban hozom majd a Tankcsapda slágerét. Ez pedig nem lesz más, mint egy egyszerű dal. Milyen csoda vagy, a milyen hülye vagyok. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor egy icipicit rokkalkodhattok is. Már megint hülye vagy, meg úgy szeretlek, de nem is tudom. Kinek mihez van kedve? A milyen hülye vagy. Csináld, csináld, jól csináld.

0: fogjál.
1: Mert én vagyok a maga a titokzatosság. Tilososan a titokzatos srác. Mert csajok meg a Bitangyó Rádió csetfalán a titokzatos lány.
0: Te állok.
1: Oké.
0: A fák, a mezők, a virágok, a különös álmok.
1: Lukács Laci reszelős hangja után érkezik egy csaj. Lány.
0: Te állok.
1: Oké.
0: A fák, a mezők, a virágok, a különös álmok.
1: Lukács Laci reszelős hangja után érkezik egy csaj.
0: Jel, jel.

Gyerünk, bitangok, érezzétek nagyon jól magatokat, a mai is a pontos idő 8:41 perc, ez még mindig a forrón gőzögő Beszkafi Jetskivel egészen 10:00-ig, benne pedig Adrival és a Szinglik éjszakájával. Csak hogy halkan súgom meg azoknak, akik nincsenek jelen ma reggel a chat falon, de a háttérben hallgatnak bennünket, ha akarnak még csodát látni, akkor jöjjenek és kukkancsanak be hozzánk, ugyanis a Bitangó Rádió chat falán Csámpás Rozi úgy játszik Rolival, mint kutya a csonttal.

0: Bitangyó Rádió. Ha jó, ha jó, szólalak.
1: És hogy ez milyen is? Hát dugná ide, dugná oda. De valahogy mindig csak az étvágy a győzés előbb-utóbb ham bekap.

Ő volt tehát a Mohamed Fatime és a Ragyog a szívem a folytatásban. Remélhetőleg felrobbantjuk majd az étert, legalábbis itt a Bitangyó Rádió chatfalán, amikor is érkezik egy igazi atombomba, azért kisebb robbanási teljesítménnyel. De így lesz, és szól majd nektek hamarosan a TNT. Azaz Inti és Dobrádi Ákos. És énekelhetitek majd ti is velük együtt. Azt hogy? Bele vagyok zúgva, de rendesen. De előtte jön egy kis minimális pH érték, azaz reklám.

8 óra 46-os percen is szóljon ez a dal az éppen most betopanó bíborkáknak is. Kellemes reggelt, Bitangyó rádiózást, élvezetes beszkávé kortyogatát. És a forum gözögő mellé itt van neked is egy hatalmas nagy anós.

0: Patrick Bittangok. Élvezzétek azt a detonációt, amit a TNT hozott el ma reggel nektek.
1: De bele vagyok zúgva teljesen, reggelőben.
0: Látom, Mázli fáradt. Remélhetőleg azért földobjuk az ő vasárnap reggelét is. És egy icipicit tudunk csökkenteni az ő kémerültségén. A más nem az, hogy egy nyeli a forrón gőzölgő bestet. TNT után pedig a folytatásban már is hozom kozomboliszt. Szerintem ő rólatok énekel már, mint a Bitangó rádió hallgatókról. Ugyanis ő azt mondja, hogy fülig ér a száj. Remélem, hogy tényleg így van, és mutassátok meg nekünk. Aki Bitangól érzi magát ma reggel is, az tegyen ki mosolgó smiley-t a Bitangó rádió chat falára. És hát ugye mondanom sem kell, hogy a folytatásban is üttessék magatokat jól érezni.

0: 8x50 néven is érkezik vissza az Miss, és az egyszer szeret, egyszer nem.
1: Bithang jó rádió, mert ritmusra születtünk.

Csak szólok, hogy telegulnak a percek és rohannak az órák, mindjárt eltelt egy. A pontos idő 8 óra 55. Ez pedig a Forum Gőzögő Best Coffee It's a Bicangyó rádióban. Továbbra is szólnak még a magyar dalok. Úszka még egy fél órán keresztül. De utána jönnek majd a külföldi csapatok élükön Ellen Farbennel. Gondolni is fogok egy életen át. Kérlek, ne vedd bele még a ruhát. Na gyere, bújj hozzám. Egyszer szem. Viszont Misék után hamarosan érkezik Dérheni. Baby, nem értem. Egy igazán szexi nő. Egyszer sírsz, egyszer utálsz, egyszer bírsz. Baby, nem értem. Baby, nem értem. Aki a szakításról énekel majd nektek, persze egy őci picit másképp. Egyszer elvesztesz engem, baby. Misék után hamarosan szól majd az égve.

0: nem értem.
1: Legyél velünk, te is, egy hullám hosszon.
2: Bitagjó Rádió. Bitagjó Rádió.
3: Bocs, hogy kicsit marháskodtam.

Kérem szépen, 9 óra van, és micsoda érzelmek folytatódnak itt a Bitangyó Rádió csetfalán. Reggeli gyors szerelembeesés, és után már be is következett a szakítás.

pillanatban Dérheni tett pontot egy kapcsolat végére. A futatásban jön a halott pénz, na meg a lányok. Marsalkó Dávid csapata csak így egyszerűen beköszön nekik. Azt mondja, hogy hello lányok. Utána pedig Kata kérésére tudhatjuk meg majd azt péntolmácsolásában, hogy vajon a szex mi? Vagyis, hogy a szex vajon mi? Úgyhogy készüljetek! Tovább forrósítjuk a hangulatot. Még mielőtt megérkezne Péter Fibori és a La Bamba. Ez az a balalalalalalalamba. Úgyhogy továbbra is azt mondom, hogy bulira fül mindenkinek.

nem se kellett kétszer mondani, hogy rögtön mély benyomást tettem rájuk. Ők pedig megőriztek emlékezetükbe.

0: készülök. Kegyed az a csámpás, Rozi.
1: Éjjeltünk mi éjjel. Lányok, minket izgatott, ha nézted.
0: Azt melyik vonattal érkezett?
1: Nekünk ti vagytok a péntek.
0: Édes fiam, pálocájú Tóbiás, hát én ezt nem tudom néked megmondani, mivel hogy ez a vonat már rég elment.
1: Mert ti vagytok a péntek.
0: Másodszor meg ne hívj engem Rozinak, mert nem vagyok a babád. Harmadszor meg úgy taknyán tenyerelek, hogy elered az órod vére. Na csajok, hát köszöngetek nektek jó mélyen a halott pénz. Marsalkó, akarom mondani, Marsalkó Dávid és csapata. A kutatásban pedig, ahogy ígértem, felvilágosító óra fog következni Pénét tolmácsolásában. Tudjátok csak, bitangok, ti tudjátok, hogy az a szex vajon mi? Lehet sós is, meg vajas is. Ja, az a keksz.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Ő volt tehát Pénica Bécangyó rádióban, a pontosan idő 9 óra, 9-es perc, megyünk tovább a folytatásban, ahogy ígértem, Péterfi, Bori és a Love Band érkezik majd hozzátok. És ha eddig nem derült volna ki a számotokra Pénio voltából, hogy vajon mi a szex, talán erre majd megadja a magyarázatot. Péterfi, Bori, amikor énekli azt, hogy La Bamba.
1: Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

0: Interfi Buri és a Love Band szólt nektek. A következő a sorban Szatmárina meg Júcus és Young G triója. Remélem, hogy nem csak ők, hanem ti is a veszteteket érzitek.
1: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó, rádió, mert ritmusra születtünk.

Nemes jó, mert tízig vagyok. Az még egy 3-4 óra is után érkezik majd 10:00-kor Little Lion, de csak is azért, hogy tovább szórakoztassam majd benneteket 2 óroszán keresztül egészen délig. Ez még mindig a forró gőzölgő Best Coffee is benne a magyar óra folytatásban Majkával és BLR-rel. Na és persze Curtis-szel. Csak hogy ma reggel az uraknak is kedvezek egy picit, ne csak a csajoknak. Érkeznek az ezek a lányok? Méghozzá cenzúrázatlan változatban. Úgyhogy továbbra is tessék magatokat jól érezni.

0: BLR együtt, és imádjuk a csajokat, így van, Attika?
1: Pontosan, pontosan.
0: Tudsz ritmusra buszélgatni?
1: Persze.
2: 2012-ből szólt nektek Majka Körtiszta meg BLR, és ez volt az Ezek a lányok. A folytatásban diszkóba mehettek együtt Kelemenékkel. Csak a nagykabátot ne felejtsétek el. Mármint levenni.

0: Életkor.
1: Csavar a csípődet, Zsuzsi! Tényleg tud valaki valamit a mi kis zsuskánkról? Tudja, hogy a háttérben ő is csavarja. Csak legfeljebb a nincs egyedül, és ezért nem tart velünk a Bitangó Rádió csetfalán. A lejátszóban kellemen kabátban, na meg a diszkó. Folytatásban picit még ráhangolódva erre a vonalra, és a Magyar Blokk utolsó előadójaként hozom nektek a teknőt. És az igazi vidéki érzést, amely árad majd a következő felvételből, melynek címe Böllé Rap. Utána pedig indul majd a buli a külföldi előadókkal. A legerősebb szó majd nektek a Lion Sleeps Tonight.

nem csak hogy jó, nem csak hogy finom, hanem még forró gőzölök is. Ez pedig nem más, mint a Best Coffee ma reggel, és Jetskivel egészen 10:00-ig.

Pontos idő 9 óra 26-os perc a lejátszóban a Teknő. Méghozzá a Bölé Rap 98-ból. Vidéki diszkók best-of-ja. Szerintem még mindig jól szól, és remek hangulatot csinál, bárhol is hallható. Ennyi volt tehát már a Hajrá Magyarok, itt van vége a magyar órának, és indulnak a külföldi csapatok. Ahogy ígértem, először is szól majd nektek a The Lion Sleeps Tonight, utána pedig érkezik majd Ellie Farben és a She Moves.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jó.

9 óra 30 perc, és mondom, mi a tuti az időjárás tekintetében. Rövidre fogva csak annyit mondok, talán icipicit jobb lesz, mint ami ma volt. Vasárnap este buli lesz, ha eső nem lesz. Ha lesz, nem lesz. Ha nem lesz, lesz. Esőt ugyan nem ígérnek. Legfeljebb elszórtan ország szerte, de azért a szél jelentősen megélénkül, és itt-ott akár viharos is lehet. Ez volt tehát a Lion, akarom mondani, a Lion Sleeps Tonight. És az oroszlánok alszanak is ma este, azért remélem, ti már fölébredtetek. Bízom benne, hogy ma reggel is hozzájárult a fórum gőzölgő Best. És ahogy ígértem, a folytatásban érkezik Ali Farben és a She Moves. És a sorban őt követi majd a General Saint és az O'Carroll. Úgyhogy továbbra is tessék magatokat jól érezni.

0: Pitangó Rádió. Ha jót akarsz magadnak.
1: Na drága pitangok, tudjátok-e, hogy melyik a legszexisebb női név a világon? Mert szerintem a Carol. No matter what you do. Oh, Carol, Carol. És szerintetek?

9 óra 38 percen, és lehet, hogy az imént még az oroszlánok aludtak a mai éjjel. De egy már biztosan ébren van, ő pedig nem más, mint a Little. Kellemes ébredést és bitang jó rádiózást kívánok Little Lionnak is. Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt órában is már a háttérben készültél, tettél, vettél, rendezkedtél, hogy mire ideérsz majd egy 10 órakor, hogy átvedd a stafétabotot. Na és persze vele együtt a mikrofont. Na addigra mindent megtegyél azért, hogy a továbbiakban is jól szórakozzanak majd zicce a hallgatók. 10:00-tól egészen délig. Úgyhogy még egyszer kellemes vasárnap reggelt, és természetesen a fórum gőzölgő mellé neked is jár egy nagy anós. A folytatásban pedig hozzátok érkezik Regina és a Killing Me Softly, egy icipicit másképp.

0: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak a Bitangó Rádió.
1: Tombolunk az asztalon!
0: Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene. Ahol a zene elkezdődik, az nem lehet más, csak

0: Mi csak a füleiteket szeretnénk, de abból mind a kettőt. Bithang jó rádió, mert ritmusra szeretnénk.
1: Bithang jó rádió. Ha jót akarsz magadnak.

0: Úgy látom, megy a hula hopna meg a hula lula. Reginát hallhatjátok is a Killing Me Softly-t egy picit másképp. Aztán készítsétek magatokat, na meg a fantáziátokat is. Ugyanis az imént, azaz a most hallható Regina után érkezik Vanilla Ice. És az Ice Ice Baby. Vagy ahogy én szoktam mondani. Jég, jég, kislány. De hát az ellentétek vonzák egymást. Forrongőzögő Beszkofi mellé. Érkezik egy jégbezárt szívű fiú. Maga Vanilla Ice. Nem szopni, nyalni. Mert hogy a fagylaltot, vagy éppen a jégkrémet úgy szokták.
1: Best Café, a legjobb reggel.
0: Na de hát kinek mihez van kedve? Úgy is mondhatnám. Ja, fene augusztusát.

És a Fajdal Nyaló kislány együtt megérkezett hozzánk ide a Bitangyó Rádió chat falára maskoránk is. Lehet, hogy ez nem véletlen, és lehet, hogy ez a végzett szava. De örülök, hogy megjöttél, és a foron gőzölgő Beszkofitba itt van neked a nós mellé. Egy pár jég kocka is. Szopogassad, nyalogassad. De mindenképpen hallgassad. És érezd bitang jól magad.

0: it. Check out the hook while DJ revolves it.
1: Hát a Mária rosszra gondolt. Ugyanis a fóron gőzögő Best Coffee-ba pottyantott kettő darabi jégkockáról beszéltem. De mondd csak, te mire gondoltál?
0: Yo, man, let's get out of here.
1: Ízlések és pofonok? De fő az élvezet.

0: for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
1: Na csak, itt van nektek! Egy igazi szexi, úgyis mondhatni, vadító kanisten. Talán még él az emlékezetetekbe, Like Side Fred és az I'm Too Sexy.

0: Drága bitagok, mivel elérkezett az idő, ugyanis 9 óra 50 perc van. Így hát ma is megköszönöm, hogy itt lehettem veletek. Remélem a fantáziátokon kívül a napotokat is sikerült jól beindítanom. Éreztétek és élveztétek a ma reggel is forrón gőzölgő Best Coffee-t, amelyből még hátra van 10 perc olyan előadókkal, mint a Maroon 5. Vagy éppen Tag Lock. És a legvégén a track cím. Csupa pörgős zenével. Én ezzel engedlek majd benneteket útjára, és adom át a szórakoztatás stafétabotját Little Lionnak, aki 10:00-kor érkezik majd hozzátok. Hogy tartalmasan szórakoztasson majd benneteket a következő 2 óra hosszán keresztül is. 10:00-tól egészen délig. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elkísértetek, mert csak a szokásos mondókánnal hátra, az pedig úgy hangzik, hogy legyetek jók, ha tudtok, vagy inkább rosszak, mert hogy ez mindig sokkal jobb. További kellemes rádiózást kívánok mindenkinek Little Lionnal, úgyhogy sziasztok! And I'm too sexy for this song.
1: Bitang Jó Rádió. Ha jó, jó,
0: de azért csak beszólok annyit, hogy itt az ideje, hogy megtekeritek legalább annyira, na meg úgy, mint maga Jagger.
2: Just shoot for the stars, if it feels right, and aim for my heart.
0: Úgyhogy moves a bitangok.
2: Make it okay.
0: Just like, mint Jagger.

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: Most jött el az idő.
1: Ahol is kevés megszakítanás.
0: Tölts velünk az időt, hogy szórakoztassunk.
2: Van, ahol csak mai megy. Van, ahol a régi. Nálunk persze mindaz, amelyiket kéri.

Szívesen vagyok, bűnös is, meg ártatlan is, de legalább tudom, hogy éltem. Jó a szöveg, igen, jó bekezdés. Szeretném megköszönni Jetskének az előttem lévő két óra fantasztikus zenei válogatását, a Huncut műsorodat, a tőled megszokott hangulatot. Nagyon szép vasárnapot, legyen olyan, amilyennek szeret.

Pitangó Rádió chat falán. Köszöntöm Pistánkat, Maskurát, Csámpás Rozit, Bobit, és még itt van velünk egy kicsit

háttérben, aki pedig már beköszönt, az Hegedűs Juditkám. Szépséges vasárnapot, csodás Adit, kedves kisoroszlán, sok-sok fület. Köszönöm szépen, drága nagy puszin, nagy ölel, és jó zenehallgatás, jó ténykedést, gondolom konyha

Rap Rosette. Többé nem. Nem javít hibákat, nem várom tőled sem. Kívánok a következő két órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódás, nagyon-nagyon jó bitangjó rádió hallgatás. Ahogy azt megszokhattátok, vasárnap délelőttönként tőlem lesznek új magyar zenék, lesznek új külföldiek, és aztán lesznek nagyon-nagyon retro percek. És megpróbálok ebbe a mai napba is mindent szívem, lelkem, zeném beletenni. Ehhez kívánok mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást és nagyon jó bitangjó rádióhallgatást.

egy nagyon fontos dolog, hogy úgy érezzük, hogy nem tartozunk semmiben senkinek. Főleg nem a saját életünkkel.

nagyon érdekes cím. Vedd rá a szívemet, hogy szeressen téged. Hát én nagyon örülök a csapatnak. október 30-án 12 dallal jelenik meg az új albumuk. 2022 óta ez lesz az első stúdióalbum.

0: Adjuk volt, akkor Nickelback. És hát ígérem, ha lesz új album, lesz jó sok Nickelback.
1: Little Lion.
0: Bár én szívesen veszem elő a régi zenéjéket is, de ahogy Juditkám észrevette, nagyon szereti az ilyen hangot, de jó karcos hangja lett neki. Hát öregszünk, öregszenek a kedvenc zenészeink is. Az én hangom sem már az a kislányos, ami 10 évvel ezelőtt volt. Fülem már rajtad, puszi, kellemes szép napot neked, a megszokott remek adást kívánom, írta Kacajkám drága. Nagy puszi, nagy ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Szeretettel köszöntöm Kardos Szilárdunkat, és szia kis oroszlán, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, neked is Szilárd, szép vasárnapot, jó zene hallgatás.

Erre is egy snap, mashup. Úgy érzem, kedves bitangok, hogy rátok fér egy kis imádkozás.

Ajpuszin Pista 67-nek, így Sütök Szárnak is. Megérkeztek, már aktivizálták magukat a fiúk. Na, meg egy nagy ölelés is nektek. 2026. október 11-e van.

Brigitta névnap van. Úgyhogy, ha van Brigitta nevű ismerősötök, ne felejtsétek el felköszönteni, illetve minden kedves Brigitta nevű Bitangyó rádió hallgatónak is nagyon boldog névnapot kívánok. Itt van Vida Erikám is, szép jó reggelt, lájon jó műsorvezetés, szép napod neked és mindenkinek. Szépet neked is, drága, puszölelés!

Hát a hölgyünk nem nagyon akar minket kényeztetni. 7 hónap alatt semmi új. De talán ez a dal is fölkerül majd a 4. stúdióalbumára. Addig is a legújabb Eva Max. Skeleton Queen. Írja Vida Erikám, hogy azért szeretjük, bizony imádjuk. De most már

Rockstar talán már úton van, legalábbis tegnap azt említette, hogy majd vezetés közben hallgat. Balesetmentes jó utat kívánok neked, aztán a jó pizzázást.

viszont aki nem alszik már, és itt van velünk a Bitangyó Rádió csetfalán, az Békatka. Hát puszi, drága, nagy ölelés! Musukámat nem látom mocorogni. A legényt ma útra bocsájtják, messzi út.

hát egy kicsit lassan, de ébredeztek. Itt van velem már Annám is. Puszi ölelés, köszönöm, hogy itt vagy. Paolo Monti meg a mesapja, tehát azért ezt Paolo Montiról tudni kell. Nagyon jók szerintem ezek a mashupok, tehát nem is mondtam, ígértem olyat, hogy Depeche Mode lesz, bár lehet az is majd. Viszont szeretettel köszöntöm Haydnt is már a Bitangyó Rádió chat falán, szépeket neked is, oda is egy nagy ölelés.

Írja Annám, hogy bizony itt van, velem főz, mi finomat főzöl. Én a mai napon rakott kelt készítettem, és hát sikerült is elzárni a sütőt, mire kezdődött a műsor. És ha már be van kapcsolva a sütő, én mostanában ugye mindig duplázok legalább, vagy 2-3 félét is oda teszek, ha éppen arról van szó. Szóval, ha már ment a sütő, akkor mellé dobtam egy jó kis almás pitét. Szeretettel köszöntöm a Bitongyó Rádió chat falán Suncorgót is. Oda is nagy puszi, nagy ölelés.

Írja Békatkám, hogy a rakott kell, a lánya kedvence, de az almás pitéből jöhet, nyitva az ablak. Küldöm. Ugye szerdán munka után egy kicsit bringáztam, és hát tele van, Bayern tele van almafákkal. Akad körte is, akad szilva is, akad birs is. Birs, birlak hát. Sőt, még sejetlek is. De a rendes almafából eszméletlen mennyiségű van a kerékpár utak mellett, amit, hogyha le van hullva, akkor egészen nyugodtan lehet szedegetni belőle, hát egy jó 2 kilót belegyömszködtem a hátizsákomba.

van egy ilyen nagyon jó kis keverős alapom, amire aztán beleraktam a pepsibe, ugye, és akkor rászeltem almaszeleteket. Jó fahéjas Isten illat van. Egyszerűen nagyszerű.

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kislányit is. Szia babám, klassz műsít, maszatolunk, azt hát. Puszi, drága nagy ölelés. És szeretettel köszöntöm Nefertit is, a Bitangyó Rádió csetfalán, aki visszaérkezett közénk. Csoda szép vasárnap délelőttöt. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást, jó csetelést. Na hát ehhez a Mervik muzsikához tartozik még egy abból az időből, amit nagyon szerettünk. Úgyhogy hoztam a párját is, Miley Cyrus és a Flowers itt a Bitangyó Rádióban.

0: tényleg, hátulról vagy előről, érzésből vagy erőből?
1: Az ablak vagy a tető, az utca vagy a mező,
0: ismerős arcok.
1: Vász vagy talál, szabadság vagy halál.
0: 1956-2026.

Rékatkám a jó sikerű dalunk nagyon ott van, nagyon megérintett engem is. Tündér pedig már is válaszolt, hogy csak érzésből.

Bitang kellemes vasárnap délelőtöt kívánok a Bitangyó Rádió chat falán, a Roli 40-nek is. Puszi ölelés oda is. Köszönöm, hogy itt vagy.

köszönöm szépen, Rolin, neked is. Jó zenehallgatást, jó csetelést kívánok. Ha véletlenül dolgoznál, keveset nyugisad, de remélem, hogy nem dolgozol.

Ocean. Célpont a szívemen albumuk pörög már a lemezjátszón, ahogy hallhatjátok. Már lemezezek. Az érkezés.

Ugye ez egy tavalyi album, egyelőre nem látok tőlük frissebbet, hogy esetleg készülne, de Paksi Endrének ugye hamarosan megjelenik a szólóalbuma. Yeah!

akár a nagyon retro magyar percekbe is belefért volna ez az album, hiszen 1982-ben járunk. Presser Gábor. Az album az Electromatic. Love Balletta.

borítót, ilyenkor neki támasztom a plexinek, és hát be akartam fotózni a vonalkódot az információk miatt. És meglöktem, fölemeltem a kart.

szeretettel köszöntöm Szürke kis reggelünket is. Kellemes műsorvezetést kíván nekem, köszönöm szépen. Na hát akkor Baki egy megvolt. Remélem az utolsó.

Na hát van, aki a vasárnap délelőtti piacozáson van túl. Bevallom őszintén, hogy kacérkodtam egy kicsit a gondolattal, hogy elmegyek ma lemezbörzére. Egy ilyen jó két és fél órás vonat útra innen akadt volna egy, de aztán végül is úgy döntöttem, hogy ez a hétvége ez legyen tényleg a kicsit pihenésé, egy kicsit rendbe tenni a dolgaimat. Aztán majd lesz lemezbörze még, bőven, meg bolhapiac, meg ilyenek.

egy rendkívül szép képlemez forog a lemezjátszón. És egy nem túl gyakran hallott verzióban. Egy tévéorkesztrál verzióban. You my heart, you my soul. És Dieter Bohlen.

Békatka, azt a tegnapi csajszét, azt a jó tónusú ducit, abban a fűszoknyával betennéd a csetre, csak hogy ellophassam. Kutra hangos lemezmosón van. Szóval nem mosogatógépen mosom. Mosogatógépem nincs is.

Megmondom, a Frankó csak reménykedek benne, hogy 33-on kell pörögnie. Eddig jó hangzik.

és Mázin van, mert igen, 33-on kell, hogy szóljon. Nagyon egy kis scooter.

Közben megfordítottam, úgyhogy majd lesz mindjárt scooter újra. Nem volt ez se rossz, de nem ezt akartam. Ami viszont...

0: Bizony ez, Bobo, a legújabb albuma. Ezzel vonult neki a koncerttúrénak. És akkor az intro után.
1: For a thousand of years, a secret untold, a mystical place, lost in the cold.
0: Az idei turné címadó dala.

Réka, ahogy tegnap is említettem a műsoromban, igazoltam, van távol, hiszen a családdal van. Az unokája tegnapi napon tartották a 9 éves születésnapját.

Na és akkor most már viszont teli találat, hogy milyen szkútert is szerettem volna hozni nektek. A Maxilemez másik oldaláról.

Na legyen a mai napra egy szép lila lemezés. Amúgy Tündér mutatott nekem a Mona, vagy mi annak a mesének a neve? Valami olyasmi. Szép kék óceán, meg ilyen pálmafás, meg szörfözős mese. Nem láttam még a mesét, de valószínűleg, hogy meg fogom nézni azért, hogy meghallgassam, hogy milyen zenék vannak rajta.

gyönyörűséges, szép, áttetsző lemezlap között az óceán kék vize folyik, amilyet múltkor szürke kisegerünk mutatott pirosba és feketében, az mostan igazi türkiszkékben. De magát a lemezt nem találtam meg így, ilyen formába, képlemezbe, illetve tiszta kékbe, igen. Szürke kisegér berakta. Meg te is beraktad, nem? Én megloptam. Amigo. Fancy.

Kedves szürke kisegér, annyi fantasztikus giffel leptél már meg. Tegnap este eszembe jutott, de már ugye nem írtam le. De akkor most elmondom neked szóval. Igazán meglephetnél, valami jó pofá, valamire az van ráírva, hogy elmatattam. De nem ragaszkodok hozzá, hogy... Hím és nőstény oroszlán legyen a giffel.

nekem már van egy olyan gifem, kedves tündérle, vagy maradva. Egy ilyen matatós. Mik a kérésére.

Valahol megvan, mert lementettem, de nem találom, hogy megmutassam neked. Na, mielőtt beindulnak a nagyon-nagyon retro magyar percek, hiszen azért már az idő ott van, eldobtuk a 11 órát. Az utolsó. Legalábbis a mai napon szerintem a Maxikból nem hozok már többet.

Viszont azt elárulom nektek, hogy a nagyon-nagyon retro percekben kaptam tegnap egy kis ihletet is, többek között Tökszár műsorában. Játszott egy dalt, amiről eszembe jutott, hogy hát ezt gyerekkoromban magyarul énekeltük, és megvan, lássod át, megvan nekem ez a lemez.

1977. Nagyon-nagyon retro magyar percek.

0: egymást. Szevasz, te régi haver! Emlékszem legutóbb éppen...
1: Bizony, ha még élne, 100 éves. 100. évét töltötte volna be augusztus 28-án.
0: Jetsz a Zoli volt Pécsről.
1: Az Árai Márta.
0: És pocakja van.
1: Szót és kétszeres Emerton díjas magyar énekesnő, tőle hallhattátok. Szeretlek én.
0: Nem baj, ha múlnak az évek.
1: Nem baj, ha múlnak az

Békat, ha énekel, hogy de ki énekel vele? Már mint Zárai Mártával? Hát akkor figyelj, kedves! Itt a párja! Vámosi János! És egy cigány szerelem itt a bitang.

0: közben
1: meg az
0: megfejtettük, hogy mi volt a kérdés. Szóval, hogy ki énekelt Kós Jánossal? Kérlek szépen, Albert Flórián.

És igen, biztos, jól találtál, közben látom, hogy szürke kisegér írta a chat falra. Írja Nefertiti, hogy gyerekkora lemezjátszóján hallgatta még Zárait és Vámosit.

Közben itt vannak már Szétós Kályik és kedves Andra, sok szeretettel hallgatunk Sopron közeléből, mi mindannyian szeretettel, puszi ölelés nektek!

0: Körülbelül 25 másodperccel ezelőtt becsúszott egy kérés kívánság.
1: Rég a szívről dalul.
0: Na ezért jó ez a munka, amit teszek a lemezeimmel. Egy kattintás, egy gyors keresés, és már is itt van a lemezjátszón. 1984-ből Csongrádi Kata.
1: Rózsák.
0: És az a bizonyos millió-millió rózsaszár.

hogy a tegnapi napon, a múlt héten elkalibrált magyar albumaimat raktam vissza az Excelbe, és hát ez egy ilyen órákig tartó munka, még nem is vagyok vele kész. De közben lemezt hallgattam, és többek között fölkerült a lemezjátszóra. Varga Miklós Európa albuma is.

Varga Miklós és a Jó reggelt lány itt a Bitangyó Rádióban, és hát azt szerettem volna erről a lemezről árulni nektek, meg hát tulajdonképpen ugye az én fejemben nagyon sok zene van, de én se ismerek természetesen mindent. És hát ugye tudtam, hogy ez az albumon ugye az Európa, amit mindenki unásig és rogyásig ismer, és játszik. És hát ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy egy ilyen kis papírcetlit odarakok magam mellé, hallgatom a zenéket, és amelyik megtetszik, azt úgy megjegyzem magamnak, hogy azért tudjak hozni változatosan is. És azt kell mondanom, hogy ez a Varga Miklósnak az Európa album az egész bitangyó. Minden délben Szicsi Pál és a minden reggel.

terve van egy olyan vasárnap, amikor majd már ugye beáll a hidegebb idő, bár itt most szakad az eső. De a mai délutánon ugye jönnek kollégák, itt lesz veletek majd Gébelen és Tóth Wolf Attila 4, illetve

Szóval úgy gondoltam, hogy egy ilyen unalmasabb vasárnap délután, amikor nincs túl sok műsor, akkor beállok csak ilyen régi lemezekkel, magyar lemezekkel.

és én elfelejtettem köszönteni Musukámat. Ő is itt van a háttérben, nagyon dolgozik. Mikor indul Miksa? Puszi ölelés!

0: igazából kedves Bikotka, reményeim szerint, és hát látom ezeket a visszajelzéseket tőletek. Jók ezek a régi dalok. Hogy én csak abba bízom, hogy titeket is ugyanabba az irányba repít vissza a gyerekkorotokban. Igen, nagyon sok szép ilyen zenei emlékem van, hiszen a nagymamám, édesanyám nagyon szerette ezeket a zenéket.
1: Figyelj, van már neked padödő lemezed?
2: Nincs.
1: Nem baj.
0: Hát ugye ez is egy kérés kívánság volt. Pedig elárulom, ezt nem olyan rég játszottam, vagy múlt héten, vagy előtte való héten.

Szia, kedves szürke kisegér! Hányszor írtam én ezt már, tanítsátok meg a hitetlenkedőket, hogy a kultúra a legnagyobb hatalmunk. Mondják, hogy rosszul elment a kedvesem. Na, bye-bye, Szása!

én ránéztem az órára. Aki esetleg ellen menne ebédelni, annak jó étvágyat kívánok az ebédhez. Aztán így mögém néztem, és meg itt van egy csomó lemez. A programban pedig egy csomó zene.

És akkor kedves bitangok, én úgy döntöttem, hogy 13 óráig zenélgetek. Remélem nektek is, nem csak magamnak. Mit kell nekem fizetni? Még magamnak se nem, hogy nektek.

tudjátok ki a csapat? Hatosan lemez. Hát, hogyha megkérdezem, hogy mi a jelem, akkor már nagyon sokan tudjátok, hogy a piros szív. De most nem szállalék, ha jó, hanem Tisza virág. Bodnár Attila, Fenyő Miklós, és a mi magyar modern talkingunk, Modern Hungária.

Letesztelem ezt. Harmad magával Maskurától és Joe Papától kaptam. Napóleon Boulevard, és az uram segíts!

0: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
1: A jelen és a közelmúlt legnagyobb slágerei.
2: Bizony ragadtak be nekem új zeneim is, úgyhogy ezután a dal után majd két új magyar dal is érkezik. Viva a Stars! A zene szól,

Ugye a héten volt 40 éves a macskafogó. Tarnovszky Béla rendezésében Nepp József forgatókönyv alapján. És hát kevés magyar rajzfilm vált annyira kultikussá, mint ez a macskák és egerek háborújáról szóló kémfilmes hangulatú animáció.

csillagos éjszakát. Na, akkor ígértem nektek két új dal. Mindenem, még fáj nagyon, hogy elveszett minden álom. Komonyi Zsuzsi nagyon ott van, nagyon jó lett. Nyit ér nélkület. Hát túl mindenen.

van egy kicsit megcsendesedtetek, aki ebédel, annak jó étvágyat kívánok az ebédhez. Komonyi Zsuzs és a Túl mindenen után. Kori, na és az utazó.

0: az idő elmúlt már, csajok, igaz?
1: Hogy mi bánt, hogy miért hagynál el, nem is tudom.
0: Tegyél még!
2: Én tüzet rakni!
0: Kosabb fát a tűzre!

lesz még egy pár magyar zene. Az újabbak közül is. Na, egy kicsit elmegyünk a külföldi oldalra.

13 óráig vagyok ma itt veletek, aztán majd egy kis pihenés után 16 órától érkezik hozzátok Gébelen, illetve 18 órától Tóth Fof Attila. A holnapi napon pedig a szokásos menetrenddel 16 órától majd Pinocchio nyitja a sort, Slágerek 45-ös fordulaton című műsorával. 18 órától érkezem hozzátok én hevesen, vegyesen, reményeim szerint új lemezekkel. Méghozzá ebből a jó kis fantasztikus 90-es évekből. Persze kerül azért majd bele minden is, ahogy egy jó hevesen, vegyesenbe bele is kell férnie mindennek. Aztán 20 órától majd a végén, de nem utolsó sorban, Szilzária a sort és a rockvillámet.

1990-ben bemutatott amerikai romantikus vígjáték Gary Marshall rendezésében, a főszereplői Julia Roberts és Richard Gere. Egy Golden Globe díjat is megérdemelt, a legjobb női főszereplő

0: che poi. Eh sì, per l'iro i favetta little vegan. Kefir e shnari kama in due cival. Be is futottunk a finishbe, ezen kívül még egyetlen egy dalom lesz hátra.
1: Ez a dal még egyszer jó lehet, válaszolj, hallod-e a hangot?
0: Szól a dal.

Nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem mindenkinek a megtisztelő és kitüntető figyelmét ebben a három órában. Kívánok jó étvágyat az ebédhez, illetve kedves egészségetekre, attól függ, hogy ki hol tart éppen. Nagyon jó pihenés délutánra, jó feltöltődést. Tudjátok, legyen olyan a mai napotok, amilyennek szeretnétek. Holnap 18 órától várlak benneteket szeretettel. A mai napon pedig majd 16, illetve 18 órától Gébelen és Tóth Polf Attila érkezik. És hát nálam majd most fog jönni az ebéd, nem tudom, hogy van-e köztetek olyan, aki közben, időközben nem ebédelt még meg, és majd csak ezután fog. Nektek, nekem, nekünk szóljon jó ebédhez a nóta!

Köszönöm szépen a Facebookosoknak, a háttérben hallgatózóknak, a messengeren íróknak is. Külön köszönet. Na, meg hatalmas ölelés a Bitangyó Rádió chat falán mindenkinek. Na, akkor ördög bújt a bonyom.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL,

0: Hi, this is Buddy. I'm
1: Bruno Mars.
2: This is Kylie Minogue.

0: Hey yo, this is Sean Paul.
1: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
2: Hey, it's Michael Bublé.
3: Itt a Jó Rádió. Az élvezet, ami a zenéhez elvezet.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett pikkely páncélt hordó fafogó részbőrésszel megsebzett bronztérgyű repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: Yesterday all my troubles seem so far.
1: A fokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

tűz még bennem. Én hagyom a dégyen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Ez a dal szóljon a Brigittáknak, hiszen Brigitta névnap van, úgyhogy minden Briginek nagyon boldog névnapot kívánok, és boldog születésnapot a születésnaposoknak.

és hasonlóan több ilyen webrádióhoz nálunk is van csevegő fal, chat fal, úgyhogy lehet jönni, csevegni kapitangiaradio.com oldalon, a chat menüpontra kell kattintani, és már is itt lehetsz, hogyha még nem vagy regisztrálva, egy rövid regisztráció után te is tudod használni.

És hát köszönjük szépen a délelőtti műsorokat a Jetskinek és a Little Lionnak. Ők tartottak élő műsort itt a Bitangyú Rádióban, remélem nem maradhatok le róluk. És hát utána is lesz élő műsor, mégpedig Wolfi érkezik 18 órától itt a Bitangyú Rádióban.

0: távoli hangár csak a gyász.
1: Lassan nyugtat egy éjjel, fellobok halkan talál.
0: És egy sima tenyér a hátamhoz ér. Sima.

Egy nagyszerű műsor egészen 18 óráig magyar pop és magyar dance zenékkel Gébelemnel itt a Bitangyó Rádióban. Tarts velem, hamarosan érkezik a Well Hello és a Halott Pénze. Emlékszem, Sofronban. Hát pedig a Bonanza Banzai volt, és valami véget ért a Layer Big Bill bootlegében. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek itthon és külföldön, október 11-én vasárnap. Egy jó kis vasárnapi buli.

És hát nézzük, hogy ki van itt a csevegő falon, a Vitangio Rádió csevegő falán. Látom, Bubó Trászlán, Csápás Rozéta, Katókát és Pista 67-et. Ha te is akarsz látszani, akkor gyere a csevegő falunkra, vitangiorádió.com, chatmenüpont. És hát kellemes szép napot minden csatlakónak.

Well, hello, és halott pénz, emlékszem Sopronban, a Blaston és DJ Dombis feldolgozásában, Head Future bootlegben, hamarosan pedig itt a Honey Beast és Paulina közöse, a Tele a szívem. Még jó, hogy nem a valami más van tele.

Szóval tele a szívem a Honey Beast és a Paulina felvétele. Hamarosan pedig Betty Love fog nekünk itt énekelni a Bitangyó Rádióban a Repülj Tovább címmel, ez a felvételnek címe. Egy DJ Dominik feldolgozásban.

Akár a betegségnek is énekelhetnénk ezt, hogy repülj tovább. Aki esetleg betegségben szenved éppen, hát jobbulást kívánok, és repülj tovább, betegség! És hát legyünk egy kicsit vidámak a Groove House-al, Olla Olla a felvétel címe.

mekkora jót táncoltam erre a nótára, visszaemlékeztem a régi 90-es évekre. Épp a Boys és az Ott várok rád, VJ Pixel feldolgozásában. Hamarosan pedig hárman érkeznek, a Walmar, K. Kevin és LL Junior. Volt már alkalom a felvétel címe. És hát ne felejtjétek, hogy este 6-tól érkezik majd hozzátok Wolfi egy fantasztikus műsorral,

És hát, mint a hurikán, olyan vad ez a kicsit vad lány. Az Álmokutók felvétele forgott Mr. Jones és Zotya Junior feldolgozásában. És hát valóban a reggel még túl messze van, a Bestiák felvétel érkezik, és hát tényleg ezt éneklik, a reggel túl messze van. A Bitang Jó Rádióban Gébelem műsora forog a magyar pop és magyar dance zenékkel 18 óráig, ott pedig majd érkezik hozzátok a Wolfie.

Érkezik Ámos és Attila, vagyis Dash és Young Fly, Oh Mama a felvétel címe, egy Darwin remixben pörög majd. Ezt a bootleget pedig Brian B. készítette.

Egy hatalmas nóta Destől és Young Flight-tól, Oh Mama, Darwin remixében. És hát táncolj tovább, ezt mondja neked a Desperado is a folytatásban. Táncolj Leslie Junior feldolgozásában.

és hát ott frissülünk a bitagyoradio.com oldalon a szavak között kötőjellel, és hogyha még nem így érszed meg, akkor mentsd el, vagy írd fel valahova.

És hát, hogyha megtaláltad a szépséget, meg a szörnyeteget egyik oldalról, másik oldalról, akkor vele minden jó. Ez a következő felvétel címe is. Érkeznek DJ Szatmáriék.

0: magyar pop és magyar dancezenék Gabe Ellennel itt a Bitangyó Rádióban.
1: És egészen 6 óráig szólnak a magyar pop és magyar dance zenék itt a Bitangyó Rádióban. Dread és a Változnak az idők szól Dunkel Club bootlegében. Este 6-tól pedig érkezik hozzátok Wolfi élő műsora.

Szóval a hölgy akarná ismét azt, aki megcsalta Dread felvételében, változnak az idők, Dunkel Club útlegében éjjel érkezem. Hát én nem szoktam éjjel érkezni, ritkán, inkább nappal. Na mindegy, erről szól a következő felvétel. Lotfi Begé, Gáspár Laci és Curtis érkezik, éjjel érkezem.

és csatlakozott hozzánk Suncorgó is a Cselegő falon. Hello, kellemes szép napot neked! Kalantor, merre van a Cselegő fal, akkor www.radio.com és ott keresd a csetemelőpontot, meg fogod találni. Vagy úgyis egyszerű, hogy azt írod a www.radio.com elé, hogy chat.com, és úgy indítod az oldalt.

Hát igen, igen, táncoltam nyár, de már itt az október és lassan a november is. Meg hát Flipper öcsi is. Itt a Bitangyó Rádióban, hiszen jön az Arrivederci, amore!

És hát, ha köszöntünk a szerelmünknek, akkor jöjjön egy kis alkoholista dal. Kerozin és a halál a májra.

Szóval, arrivederci, amore! A mai napig hiányom Flipper öcsit, én nagyon szerettem, és a mai napig a zenét.

És hát ugyebár nem minden a pénze, bár a pénze néha boldogít, de hát nem számít a pénze. Ezt énekli nekünk a Szópart és Betty Love hamarosan egy 2024-es feldolgozásban. Én például örülök, hogyha van pénzem kaját venni.

Szóval hagyj ki a lét, nem kell a lóvé. Ritkaság manapság. Ne feledjétek, hogy 18-kor este 6-kor érkezik majd Wolfi élő műsora itt a Bitangyó Rádióban, addig pedig magyar pop és magyar dance-zenék, például egy hatalmas sláger folytatásban Szolárától és Kórától feldolgozták a 67-es utat.

Egy valóban elektronikus feldolgozás a 67-es útból, szolarális kóra felvétele. És hát keresem a lányt, érkezik.

Hát nem csak keresem a lányt, hanem rólad álmodom. Jön a DJ Lotres és Hoffer Dani, ők dolgozták fel ezt a dalt, és hát egy retro disco machine feldolgozás.

mekkora volt ez a feldolgozás, nagyon tetszik nekem, és hát a következő felvételre szeretnék bocsánatot kérni, hogyha valakit esetleg megbántottam. Bocsánat, a felvétel címe DJ Fáze Jucus és Góré felvétele forog majd egy italó verzióban. Szóval, bocsi,

És ma már volt egy nagy sláger a Republic-tól a 67-es út, hát jöjjön még egy kis Republic Martin Miller feldolgozásában. A felvétel címe Engedj közelebb, de addig szóljon a TNT!

0: egy hatalmas sláger cipő éneklésével és Martin Miller feldolgozásában. Engedj közelebb a Republiktól.
1: Magyar pop és magyar dance zenék Gabe Ellennel itt a Bitangyó Rádióban.
0: Hát, bármit elvettél tőlem, hadd vissza, ezt mondja a felvétel címe is. Itt a Vagosi Brothers Company, hadd vissza.

A nagyszerű feldolgozást a Magasi Brothers Company Add Vissza című felvételéből Seres DJ és DJ Gabesz készítette. Szerintem jól sikerült.

És hát megyünk a csónakházba, nem tudom minek, de mindjárt meghalljuk Fernando és Rena felvételében a csónakházat, és egy Kim Vortex feldolgozásban pörgetem majd.

Szóval egy jó Euro dance-eztünk itt Fernando és Renával a csónakházban, és az utolsó felvétel forog nálam, hiszen érkezik hozzátok hamarosan Wolfi, Nagy Bogi felvétel a forog utoljára, és a Bulvár című felvétel. Az a csoda nagy Bulvár.

és hát ez volt a Gébele műsora itt a Bitangyó Rádióban, magyar pop és magyar dancezenékkel ebben a kettő órában. Remélem mindenki jól érezte magát és táncolt egy kicsit. Folytassátok tovább a bulit és a táncot Wolfival. Kellemes vasárnap estét mindenkinek.

0: Ez a Bitang Jó Rádió.
1: Ha jól takarsz magadnak.
2: Ez a Bitang Jó Rádió. Pontos időjelzés következik.
3: Kérjük, fejezzék be a beszállást. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.

Hogy érzed? Hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádióhoz.

0: Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Italo Café a Bitangyó Rádióval. Csak így edzek meg. Tóth Wolf Attilával.
2: Egy örök, egy boldottán. Egy örök, egy boldottán.

Pöttöngő estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen Gírnek az előző két órát, meg előtte Little-nek és Jetskinek a délelőtti műszakot, és hát akkor kezdjük meg a mai utolsó élő műsorunkat, ami 3 órás Italo-Café Vidámpark lesz. Igen, mint mondottam, volt múlt héten ez ilyen two-in van, hiszen a Vidámpark keretein belül lesz Italo-Café, és mi annak a keretein belül vagyunk, ezért lesz kívánság is. És szeretettel köszöntök mindenkit, aki már itt van, vagy aki majd még itt lesz, vagy aki kint van, vagy aki bent van, az a lényeg, hogy valahol füleljetek. Köszönöm szépen, hogy ennyien összegyűltünk, vagy maradtunk a cseten, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert hát azt nem mondom, hogy ekkor létszám, de azért elég sokan vagyunk, hiszen, ha jól látom, akkor itt van ugye a két mesterséges intelligenciánk, az Bobby és Átudító, itt van Bubu 81, és akkor itt van Melinda is, úgyhogy kiskezit csókolom neki, itt van Csámpás Rozi, itt van Kata, Kitty, ha Kitty itt van, akkor gondolom a kapitány is legalább a füleivel, itt van Nefertiti, Pista 67, és itt van Suncorgó is, csá! Na, és amit még tudok, hogy vannak külsős hallgatók, esetünkben leginkább a Kuhár családra gondolok, úgyhogy nekik is köszönöm szépen, hogy itt vannak, meg ha minden igaz, az én kicsi kedves párom, az én gumicukrom is hallgat, úgyhogy azt tudom mondani, mindenkinek mondani, na, tudni beszélni magyar, mint csak most kezdődött el a műsor, és már összeakad a nyelvem. Pedig nem is ittam még semmit. Lehet, hogy ez volt a baj. Na, szóval mindenkinek jó szórakozást és jó italokafé fogyasztást kívánok. Ma főleg olyan slágerek fognak elhangzani, amik tényleg slágerek, mert hogy Kitty segítségével összegyűjtöttünk olyan dalokat, amik slágerlistásak voltak, és főleg az ősszel voltak nagy slágerek, tehát akkor, ha nem is nem feltétlenül vezették a slágerlistát mindenhol, de a slágerlista top mezőnyében ott voltak. Illetve lesznek újdonságok is, és lesz egy magyar dal is, egy magyar előadó, igaz, hogy nem magyar nyelv, hanem angol nyelv, de attól még magyar, hiszen Clay barátunk volt olyan kedves, és még pénteken átadta nekem a legújabb szerzeményét, úgyhogy azt is le fogom játszani. És előre szólok, hogy jövő héten, vasárnap magyarított Vidámpark lesz. Nem én nem tudok beszélni magyar, hanem arról van szó, hogy külföldi slágereknek a magyar változatai fognak szólni, úgyhogy akinek óhaja-sóhaja kérése van ilyen témában, az nyugodtan írja meg, tetszik tudni, italocafe@gmail.com vagy gmail.com, kinek hogy tetszik jobban. Ja, hát amivel most kezdünk, mert Szandám csak beköszönt, ugye, és ő már még fog jönni, de amivel most kezdünk, hát az ott mindenki ismeri szerintem a köhögős dalt, vagyis jön a Scotch-tól a Disco Band. Ezek kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást.

mert csak feltételeznem kellett, hogyha két van, akkor kapitány is van, meg is jelent a cseten a kapitány, úgyhogy külön köszönet neki is, hogy megérkezett. Remélem, hogy minél sokáig jó. Szóval minél tovább tudtok maradni, az a lényeg. Ne nagyon beszéljek, már látom, mert nem megy ez nekem. Na, nem is húzom tovább az időt, jöjjön a kérés. Azért mondom így, hogy a kérés, mert hogy egyetlen kérés érkezett a mai napra vonatkozólag, és akkor gyorsan le is tudjuk. Kata természetesen a kérő, és hát meglepett a kérése, mert nem voltam biztos benne, hogy mennyire jártas ugye Italo Disco, meg Euro Disco, meg High Energy műfajokba, de a kérése az helyé való, úgyhogy még egyszer mondom, hogy Kata kérte, csak hogy hangsúlyozzam, és a dal címe is az, hogy még egyszer, vagyis One More Time. Ezt Max Kovari adja elő egy 12 inces verzióban.

0: Rádió 2026-ban is veletek, veletek.
1: Bizony, 2026-ban is itt vagyunk, és 2027-ben is itt leszünk, bár még egy picit odébb van, de hát végül is már ugye október 11-e van, tehát mindjárt itt az év vége. Úgyhogy lassacskán lehet készíteni a 2027-es spotot is, kézi barátom, hogyha hallod. Na, de legyünk komolyak, hát én úgy látom, hogy még nem pörögtünk fel eléggé, úgyhogy kapcsoljunk magasabb energiafokozatra, jó? És jöjjön egy kis high energy. Még a dal címe is az, hogy high energy, hiszen Evelyn Thomas-tól jön a high energy egy remastered változatban.

De hát az a baj, hogy nem tudom biztosan, hogy Zalándor Balázs Balázsunk itt van-e, de ha nincs itt, akkor majd visszahallgatja, hiszen majd vissza lehet hallgatni a Miklózó ezt az adást is. Szóval, tudom, hogy szereti Fancyt, ezért Double Decker lesz Fancyből. Méghozzá jön először a Chinese Eyes, egy, hát most szépen magyarosul fogom mondani, mert nem vagyok hajlandó németül itt elgagyolni, szóval a ZYX féle lemeztered változat, majd a Slice Me Nice, szintén a ZYX féle remastered változat. Úgyhogy ez a két Fancy sláger jön most, és utána majd visszatérünk, majd kicsit mással.

hát azt szeretném kérni kitéktől, hogy az elkészült palacsintát így fénypostával ide, jó? Nekem, vagy nekem is légy szíves, mert kiéheztetitek a műsorvezetést ugyanúgy meg, mint múlt héten. Hát ez nem lehet így, könyörgöm. Na, menjünk tovább azért. Jöjjön a Baltimore-ra és a Tarzan Boy. Hát mondjuk a nyár már most bőven elmúlt, de ettől függetlenül egy nyári verzióban, tehát egy summer versionben következik. És utána majd lehet ingadozni a lián. Na, majd megmondom, hogy miért.

megtetszett-e kérdezni? Kuhár család is megjegyezte, hogy hova kell írni? Tehát ha bárkinek bármilyen kérése van, italodiszkó, gyújtáló, stb. Ezen az e-mail címen keresztül lehet majd kérni. Bár most csak Vidám Park van, de majd lesz Italo Café is, nem sokára, mondjuk novemberben. És akkor majd lehet kérni esetleg dalokat. Tehát akkor majd speciálisan egyetlen műsorra lesz ilyen lehetőség, mármint úgy értem, hogy egyetlen Italo Caféra jelenállás szerint lesz lehetőség kérni dalokat, úgyhogy Kuhár Andrásnak üzenem szeretettel, hogy tessék megragadni billentyűzetet vagy a telefont, e-mail, kész, ennyi. Na, most viszont akkor rendeljünk túl a Lián. Júj, de rossz szó vicc volt ez. De hát tényleg, Lián, mert hogy Lián rossz következik, és tőle a Fantasy egy Radio Editben. Tudom, ki az az Edit.

0: Jelszó?
1: Egy aprócska kalapocska, benne csacska, macska, mocska.
2: Ez még mindig a Vidám Park Tóth Wolf Attilával.
3: Mindenki megjegyezte a jelszót? Helyes. Vissza fogom kérdezni. Na, addig is jöjjön újabb Double Decker, méghozzá azért Double Decker, mert normál esetben csak egy dalt játszanék Mike Manning-től, és ez lenne a Love Spy egy rádióverzióban. De én úgy döntöttem, hogy már miért ne, hát úgyis 3 órás a műsoridő, belefér a Double Decker, úgyhogy megfejel a Mike Manning-t, így megfejel a Mike Manning-t, és jöjjön a másik dal is mellé, a Dancing in the Dark, és a kapitányra is kitérvaló tekintettel egy Galaktika remixben.

halkan mondom, hogy nehogy felébb legyen valaki. Na, legyünk komolyak, hiszen mindjárt véget ér az első óra a háromból, és hát gondoltam, hogy akkor mivel akartok még többet és többet, ezért kapjátok a három órát, de valahogy le kell zárni az első órát, úgyhogy jöjjön Geri Lótól az I Want You.

0: kezdünk?
1: Ó, függöny. Függöny.
0: Szétment.
2: Igen, megkezdjük a második órát ezen, úgyhogy üdvözlöm a Vidámpark és Italkafé egyesült hallgatóit, olyan, mint valami egyesült vállalat, nem? Na, tehát a Vidámparkon belül az Italkafé hallgatóit köszöntöm szeretettel a mai már második órában, és hát nem is tudom, hogy mivel kéne kezdeni, mert annyi jó sláger van még a tarsajomban, és gondolkodtam, de hát uranyító mixel mégse kezdjünk, mert az nem... Ha legyen megint egy Double Decker, méghozzá most Rose Lawrence-szel. Ez a név úgy önmagában lehet, hogy sokaknak nem mond semmit, de a lényeg az, hogy két nagy híres dala is van, és most mind a kettőt be fogom mutatni. Mert az egyikkel Afrikába utazunk, a másikkal meg Japánban. Ba. Nem ban, ba. Na, a lényeg az, hogy jön az Afrika 1982-ből, utána pedig a Mani Yoko 1983-ból egy remastered változatban.

0: mondja a farkas fiú a róka fiúnak, hogy te, verjük meg a nyulat. Ja, majd holnap megvárjuk. De ma verjük meg. De ma mi verjük? Ha sapka van rajta, akkor azért verjük meg. Ha meg nincs rajta sapka, akkor meg azért. Oda mennek, paf, agyba főbe verik a nyulat. Azt mondja a farkas másnap megint a rókának. Te, megint verjük meg. Ja, tegnap már megvertük. De ma mi verjük meg? Kérünk tőle cigarettát. Ha ad füstszűröst, akkor azért verjük meg. Ha meg ad nem füstszűröst, akkor meg azért. Oda mentek. De, nyúl! Adj egy cigarettát! Miért parancsoltok? Füstszűröst, vagy nem füstszűröst? Nézd az anyja szentségét, megint nincs rajta sapka.
1: De hát mindegy, hogy füstszűrősapkában vagy füstszűrősapka nélkül hallgatjátok, az a lényeg, hogy itt vagytok, és én hálásan köszönöm. És jöjjön egy olyan dal, ami azért került be, mert én szeretem. Mert ha Pinocchio bemutathatja azokat a dalokat, ugye a saját műsorában, amiket ő szeret, akkor én még maradjak ki a sorból. Úgyhogy jöjjön az egyik kedvencem, a Szafírtól a Shut in the Night.

naquilo megösszük magunkat az éjszakában, és ahogy látom, mindenki kilőtte magánál a csetet, mert hát jóformán csak Kata és Sunci, aki aktív jelen pillanatban, de remélem, hogy a többiek majd visszatérnek. Mégis azért van a chat, hogy csak bújjatok rajta, meg csak beszélgessetek rajta. Egyébként ezért van a Messenger is, tehát csak úgy mondom a külsős hallgatóknak, hogy Messengeren el lehet érni, és én majd fogok reagálni rá. Aztán ami ott megíródik és publikus, azt majd én elmondom adásba, hogy azok sem maradjanak ki, akik nincsenek a Messengeren és nem látják. Na, és ugyanez vonatkozik a chatre is. Na de addig is, amíg fölénkül a tisztelt hallgatóság, jöjjön megint egy double decker, ma ilyen double deckerekkel vagyunk tele, úgy látszik kinyitott a buszgarázs, szóval jöjjön, hát sokak kedvence, millió kedvence volt a Modern Talking, viszont aki most várná a cseresznyés nőt, vagyis a Sherry Lady-t, az csalódnia kell, mert sajnos most nem az következik, viszont belpattalhatunk Geronimo kedilekébe, utána pedig egy olyan dal következik, ami szintén egy nagy sláger volt, de valamiért nem, hogy mondjam, nem annyira mainstream, vagy nem is tudom, tehát, hogy annak ellenére, hogy sokat játsszák, mégsem játsszák eleget, vagy nem játsszák agyon. Úgyhogy jöjjön a Night is Yours, Night is Mine.

De hát ami most következik, végülis fél távnál vagyunk, tehát megint jöhet egy személyes kedvencem, méghozzá a Moti Special, amiben van érdekeltsége Michael vagy Michael Cretunak, ugye, hát mivel román származású, tessék eldönteni, hogy melyiket illik használni, pláne, hogy német nyelvfelületen aktív. Én már nem is tudom eldönteni, hogy Mihály. Kretu Mihály, na. Szóval jön a Moti Special és a Don't Be So Shy, majd utána ezt megfejelendő jön Ryan Pellis-től a Dolce Vita egy original remastered változatban.

0: Figyelem! Újdonság következik!
1: Bizony, és nem is akár kitől, hanem mondjuk úgy, hogy a műfaj egyik legaktívabb képviselője, és a New Italo Disco és az Eurodisco tekintetében mindenképpen az egyik legaktívabb, és nem mellesleg Kézi kollega kedvence. Igen, bizony, Oroszország, bizony, Emil Alinka Novák következik, és tőle egy új dal, a No Future, egy tipikus Eurodisco. Hát remélem, hogy azért ennyire nem lesz sötét a jövő.

mert nem csak Oroszországban volt valami újdonság, hanem Magyarországon is készült egy új dal, méghozzá Clay barátunktól, ez speciál az Italo Box nevű formációja, és jöjjön a Take Me Away!

0: Kedves hallgatóim, gondoljanak azokra, akik már pihenni tértek, és halkítsák le a lemezjátszót.
1: Köszönöm szépen!
2: Mert csak hogy nyugodtan tudjon pihenni Kata, ezért gondoltam, felszólítok mindenkit, vagy felkérek mindenkit, hogy legyetek kedvesek a lemezjátszót, vegyétek halkabbra. Egyiké Katának jó éjszakát kívánunk. Aki viszont marad, annak hoztam egy előadót a tegnap esti Arena Retro Partyból, mert hogy ugye évről évre Pétót László szervez egy ilyen nagy-nagy partit, egy nagy fesztivált, mondjuk így, a 80-as évek és a 90-es évek nagy előadóival, és a most következő hölgy Double Decker formájában természetesen volt az est fénypontja. Nem a fénypontja, mielőtt a henti beírja, hanem a fénypontja, tehát ennek az egész gálának, hogy minek nevezzem, a legnagyobb neve, igen, a szőke ciklon Sissy Catch következik, méghozzá az I Can Lose My Heart Tonight-tal, és utána a Heartbreak Hotel 12 incses verziójával. Tehát ennek az egész gálának, hogy minek nevezzem, a legnagyobb neve, igen, a szőke ciklon Sissy Catch következik,

Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.

0: Műsor előzetes hangzott el.
1: Gondoltál már arra, hogy beülj egy korvettbe és elhajts a naplementében? Esetleg egy ivóerős kamiont vezetnél az éjszakában? Ha igen, akkor gondoltál arra is, hogy milyen zene szóljon a rádióban? Nem baj, ha nem. Valesz kapitány, amikor a földön jár, gondoskodik ehhez az életérzéshez passzoló zenékről a Night Drive-ban. Night Drive, a Synthwave, Aor és 80-as filmzenék tárháza.
2: Mielőtt valakit megzavarna a dolog, gyorsan elmondom. A Night Drive reklámspotja azért, mert lebeállt, a kapitány már nincs a műsorvezetői gárdában, de gondoltam, hogy hát megidézem, ez így hülyén hangzik, de a műsort idézem meg. Ugye, hát nem volt hosszú életű nálunk, de szeretném valamilyen módon újra lendületbe hozni. Ezért azt gondoltam, hogy a kapitányra egyeztetve lesz egy Night Drive Jam, még valamikor november folyamán, most még nem tudom megmondani a pontos dátumot, de lesz, amiben az előbb Kitty által felsorolt műfajok fognak szerepelni. Tehát aki ezekre a zenékre mondjuk úgy vevő, azokat majd szeretettel várom a Night Drive Jam-ben, ez kifejezetten egy ilyen speciális adás lesz. Valamint a Retro bár színnél adott, de ettől függetlenül 2 hét múlva megidézzük, de nem tudom, most az október az úgyis Halloween hónapja, tehát csak egy szellemidézés. Na, szóval megidézzük a 80-as évek egyik slágerműsorának, vagy sikerműsorának a szellemét. Azért mondom a szellemét, mert már megszüntették sajnos, és ez a német CDF-nek a műsora volt. Anno Thomas Gottschalk vette vagy vezette, ugye, akkor még Tomis Pop Show két néven, illetve Tomis Pop Show Extra, utána pedig átvette más, és onnantól kezdve Peters Pop Showként funkcionált, úgyhogy ezt a műsort fogjuk, illetve a benne szereplőket fogjuk megidézni, mert ilyen hülyeségeket beszélek már folyton, szóval ők fognak szerepelni majd 2 hét múlva a Pop Show Vidámparkban. Úgyhogy ennyiben lesz a retro. És november folyamán lesz majd egy Eurodance Jam, vagy Eurodance Vidámpark, az még kiderül, hogy alakul. Szóval ezek várhatóak a közeljövőben. Ami most viszont várható, hogyha befejezem a sok dumát, az a Bonnie M. És tőlük a Young, Free and Single egy 7 inches verzióban.

0: Bitangyó Rádió. Csak egy gombnyomásra tőled.
1: Meg a cset is csak egy gombnyomásra van tőletek, úgyhogy üdvözlöm Liza lányomat a cseten. Látod, tudsz a időbe érkezni. Bár Kata már elment aludni, úgyhogy a tesókád a ment találkozó, de ettől függetlenül üdvsz nálunk. Na, hát annak örömére, hogy megjött Liza, meg úgy egyébként is, azt gondoltam, hogy jöjjön valami más. Sok dance slager, meg minden mellé, jöjjön egy kicsit más, jöjjön Kano és a másik élet, vagyis az Another Life egy 2022-es remastered változatban.

Na, hát ide kidobolgatta magát, aztán most, de ha még nem, akkor majd még lesz alkalma dobolni. Most viszont fölteszem a nagy kérdést. Mi a különbség Les István és Max Him között? Hát az összefüggés az, hogy mind a ketten énekeltek egy nőről, csak Les István egy álomarcú lányról. Nem, bocsánat, nem ő énekelte az álomarcú lányt, az az LGT volt. Mindegy. Ő a tűzvarázló, Les István a tűzvarázlót énekelte, de ott is egy lányról volt szó. Na, szóval az LGT énekelte az álomarcú lányt, Max Him viszont egy fantázia hölgyről fog énekelni, úgyhogy jön a Lady Fantasy Max Him-től 1985-ből.

0: Bitangyó Rádió.
1: Ha megint igazam van! De már megint nem csak most. Ha most persze, hogy igazam van. Na, amikor jöttem, kérem, mennyire volt igazam? Nagyon! Itt emlékszem! Itt egyszer nagyon igazam volt, itt innen jöttem, kérem, itt megint igazam lett. És ahogy itt jöttem, végig igazam volt, ez három. A végiget egynek vettem. És amit meg most mondok, az a négyre igaz. Hát ki nem igaz? Hát de. Igaz? Jó mondom? Nem, de. Öt. Jó mondom? Nem, de. Hat. De annyi szó van igaz a más, hogy csak akarom. Hát nem, de. Magunknak is.
2: Na hát mindenkinek igaza van, aki azt gondolta, hogy Göndör Misi még visszatér ma. Mert hogy ugye Szanda férjeként már, hát nem említettem, de ugye evidens, mindenki tudja. Szerepelt a Moti Special, ami szintén Michael Cretuhoz köthető, most viszont egyedül fog szerepelni, egyedül, szóval szólóban fog szerepelni, hiszen jön a Samurai!

0: Rangyó Rádió. Határok nélkül.
1: Bizony, mert az egész világon fogható az internet segítségével. Tehát ezért jó, hogy ennyi felé tudunk menni a világban. Most például el tudunk menni Monakóba például, hogy meglátogassuk Stefanit, a monakói hercegnőt. Hiszen ne felejtsük el, hogy ő énekesnő karrierről álmodott, és valamennyire be is teljesítette, hiszen megjelent lemeze, és világhírűvé vált, mint énekesnő is. Azóta már ezt befejezte, de ettől függetlenül mindenképpen meg kell emlékeznünk arról, hogy mekkora sztár volt akkoriban, és az legutóbbi Italo Caféban, ha jól emlékszem, leadtam az egyik dalát franciául, most viszont ugyanennek a dalnak elhoztam az angol nyelvi változatát, úgyhogy jöjjön a One Love to Give. Ja, ki tudja, hogy melyik dalra gondoltam. Gondolom, Kitty tudja.

0: Figyelem! Újdonság következik!
1: Igen, maradt még egy újdonságom mára. Nem akárkitől, mert hogy tudomásom szerint ezt a projektet, hát, hogy mondjam, figyelme, szóval lehet, hogy a kapitány annyira nem fogja kultiválni, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam, mert hogy az Italo Bios következik, és ugye a formáció nem egy hagyományos értelembe vett együttes, hanem Antonis Sifikakis görög származású producer szóló projektje, ami 2014-ben debütált, és hát tény és való, hogy használnak AI-t is. Ezért mondtam, hogy nem biztos, hogy annyira a szívéhez fogja engedni a kapitány, mert tudom, hogy hogy áll az AI-hoz, de esküszöm, ez nem annyira tré, mint az átlag AI. Tessék meghallgatni, milyen a Melody of My Life.

Nem tudom, hogy Kohár András itt van-e még körünkben. Itt vagy még, András? Megidéz? De jó, nem befejeztem tőle. Na, de ez a lényeg, hogy ő rámért privátban, hogy neki lenne egy kérése majd. Hát, mivel nem írásban, már úgy értem, nem írásban, nem e-mailben, és nem péntek estig kérte, erre felhívva mindenki figyelmét, hogy minden kérést, ami vasárnapra vonatkozik a Vidámparkra, az péntek estig kérem szépen megküldeni. Tehát, ezért nem tudom az ő kérését most teljesíteni, és ezért nem Rimini-be megyünk, hanem máshova, például Ibizára, hiszen jön Sandy Martin és a People from Ibiza.

nincs már sok hátra, ilyenkor szoktam mondani rádió főnökünk Pinocchio, hogy befordultunk a célegyenesbe, és én ilyenkor szoktam neki rengetni a kockázászlót, hát most magamnak rengethetem a kockázászlót, de azért van még dal, méghozzá egy olyan dal, amit tudom, kifejezetten tudom, hogy ami Balázs barátunk nagyon szeret, hiszen nem azért, mert Angliában játszódik a dal, hanem azért, mert szereti Valeri Zsolt, hiszen ő következik most, és a Lancelot.

No hát még a búcsú előtt, mert mondtam, hogy engedtem a kockázászlót, jöjjön még egy olyan csapat, akik ma még nem voltak, és ők a Bad Boys Blue. Tőlük jön 1985-ből a Pretty Young Girl egy 12 incses verzióban.

0: hagyjál, most már de, mennem kell.
1: De már elmentek. De jó volt?
0: Ja. Mi jó?
1: Német vagy? Vagy mi van? Most jó volt, vagy nem volt jó?
2: Le fogom késni a buszt.
1: Akkor mennyi akkor? De jó volt?
2: De jó.
1: Most miért így mondod, mi? Miért nem lehet rendesen, hogy jó volt?
0: Mondtam már, hogy jó.
1: Sose volt ilyen jó.
0: Mondtam már, hogy jó.
1: Tudod mit? Sose volt ilyen jó. Azért vagy ilyen. Sokkot kaptál. Érted? Sokkot kaptál az. Érted? Most jó? Na, most jó? Most jó? Ha? Most jó? Ugye? Ugye mondtam? Mondtam, hogy sokkot kaptál, igaz? Mondtam, hogy sokkot kaptál. Mondtam.
0: Easy rider, öcsém! Easy rider!
3: Remélem, ti nem kaptatok sokkot ettől a mai adástól, és mindenkinek ízlett a mai italokafé a Vidán Parkon belül. Abban is bízom, hogy találkozunk jövő hét vasárnap, ugyanígy este 6-tól, de akkor már csak 8 óráig, a magyarított Vidán Parkban, vagyis ahol külföldi slágerek fognak megszólalni magyarul. Olyanok is, amik mondjuk úgy, hogy azért lettek magyarítva, mert valamilyen brandhez kellett tartozni, és na, mindegy, majd meghalljátok jövő héten. Szóval köszönöm szépen mindenkinek a kitartó és kitüntető figyelmét, remélem ez a 3 óra mindenkinek megfelelő volt. Tetszett? Jó volt? Mert ha bitom jó volt, akkor majd megismételjük később, hiszen novemberben is lesz itt a kafé. Amivel elbúcsúzom, és egyben mindenkinek jó pihenést, jó hetet, jó hétfőt és kitartást kívánok a munkához, az egy olyan Silent Circle dal, ami nem nagyon szokott forogni, én azt gondolom. Nem mondom, hogy soha senkinél nem fordult elő, de nem az a sűrű játszó dal. És hát itt mondjuk úgy, hogy amit állít a címében, az nem biztos, hogy úgy igaz, de sokaknak valóban a szerelem csak egy szó. Love is just a word. Ezzel kívánok mindenkinek jó éjszakát, jó pihenést, és találkozunk jövő hét vasárnap. Sziasztok!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így?

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: This was a journey with Cyber Dream.
1: Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja.
0: BW Rádió.
2: Ami tomorrow! Y venga conmigo! Vámonos al

0: blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá.
1: Ami mások csak beszélnek,
2: beszélnek, beszélnek,
3: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
4: BW Radio.
5: A legjobb zenék.
6: Achtung!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Bitang Jó Rádió.

80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.
1: Okay.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis fiú zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Pihtangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgat.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Csak neked, csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.
9: Well now, we call this the act of mating, but there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

Yeah. Let me.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti.
1: XIL.
2: XIL.
0: Vagyis XIL.
1: XIL. XIL.
0: Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel.
1: XIL-lel.